0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Bemutatják a jövő évi költségvetést, új sószórókocsik állnak munkába, változik a balatoni komp menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csaknem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítás. Figyeljünk az őszi égetés szabályaira. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Újra használhatják az autósok a Kisfaludi utca, Vizslaparki út és Mártírok útja közötti szakaszát. Befejeződött a szennyvíz csatorna felújítása és az út aszfaltozása is. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a fejlesztésre azért volt szükség, mert a kamerás vizsgálatok azt mutatták, hogy a régi szennyvíz csatorna állapota és lejtése nem volt megfelelő, ezért ki kellett cserélni az előregedett vezetéket. Az új csatornát megfelelő lejtéssel az úttest alatt a meglévő víz és gázvezeték között építették ki, és csatlakoztatták a Mártírok útja korábban már korszerűsített szennyvízhálózatához. A munkálatok után az érintett útszakasz teljes szélességében leaszfaltozták, és az útburkolati jeleket is újra festették. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
4: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újraaszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. A felújított út átadásán Balajt Zoltán polgármester azt mondta, hogy a városvezetés célja, hogy idén csaknem 900 járdát, utat, illetve közterületet tegyenek rendbe. A munkálatok pedig folyamatosak, szinte minden városrészben zajlanak a korszerűsítések. Októberben is járja Zalavár megyét a kormányablakbusz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Turbósítják a Tesco melletti körforgalmat, vagyis kétsávossá alakítják át annak érdekében, hogy gyorsabban lehessen benne közlekedni. A körforgalmat ugyanis naponta nagyjából 32 ezer autós használja. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint tavaly 1 milliárd 600 millió forintos állami támogatást kaptak a munkálatokra. Ebből a pénzből így nem csak a körforgalmat lehet bővíteni, hanem megszüntetik azt a jelenlegi szűk keresztmetszetet, ahol a kétsávos forgalom a csomópont előtt egy sávra szűkül. Felújítják a Balatoni úti közúti felüljárót, és több mint 800 méter új kerékpárutat építenek a Berzsenyi út és a Zond bevásárlóközpont térsége között. A városvezető posztja szerint ezzel a hatalmas munkával 2028 végére szeretnének elkészülni. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőralezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
5: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapódunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
2: Kibővülhet az egészséges Zalaegerszeg program. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az elmúlt években ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi előadásokkal, mozgásprogramokkal és tanácsadásokkal várták a helyieket, a jövőben pedig azoknak is szeretnének segíteni, akik valamilyen tartós betegséggel élnek. Vagyis a daganatos betegséggel küzdőket, a Parkinson vagy Alzheimer korral élőket, a demenciával küzdőket és a fogyatékossággal élőket célozzák meg. Nekik szerveznének orvosi és ismeretterjesztő előadásokat, önsegítő közösségeket, gyógytornát, életmód tanácsadást, valamint családokat és gondozókat támogató programokat. Mindezt 2029 nyaráig szeretnék megvalósítani. Az életminőséget javító programokra még nem áll rendelkezésre a forrás, így arra még pályáznia kell az önkormányzatnak. Zalai cipőboltokból lopta a márkás sportcipőket egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint Keszthelyen és Szombathelyen 3 alkalommal összesen 8 pár cipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Ezután Nagykanizsán 2 alkalommal további 7 pár márkás sportcipőt lopott, több mint 170 ezer forintért. Az összes kár így meghaladta a 370 ezer forintot. A férfit elkapták a rendőrök, a szombathelyi járási ügyészség pedig lopás miatt emelt vádat ellene. Azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsák előt a közügyektől, és kapjon letöltendő börtönbüntetést. A férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Tudta meg a VAOL. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor összen leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Újra használható a Vizslaparki kutyafuttató. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint nyár végén több lakossági bejelentés érkezett hozzá arról, hogy több eszköz, valamint a kis nagy kutyafuttatót elválasztó kerítés meghibásodott és tönkrement. Ezeket sikerült kijavítani és rendbe tenni, így a kutyusok és gazdik újra birtokba vehetik a város legnagyobb kutyafuttatóját. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, szép jó reggelt kívánok, október 13-a van, nem péntek, kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Edéknek és Kálmánoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A The Sound Lovers Runaway című dala előtt még Ákos, de mindenek előtt James Morrison jön Nelly Furtadóval, Broken Strings, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között kiépített új terelés tegnap reggel nagyon nagy hétindító torlódást okozott, és ma is hasonlóra lehet készülni. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv. Aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az az átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: tipikus idő 13-18 fokkal, kis széllel, igazi őszi idő, akár csak tegnap, és valami hasonlóra lehet majd holnap is készülni. Részletek a hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt a Gorillazzal, mindjárt szól a Der!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botvai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újra aszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly Városépítő Program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről írt korábban a közösségi oldalán a zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent, és üres az állomás. Illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt tettem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án kedden. Azt tapasztaljuk mi korán indulók, hogy egyre hűvösebbek a reggelek. Most már nem elég a vékony Jacky, egyéb vastagabb. Simán jól jön. Mínusz 1 és 8 fok közötti a reggel, 13-18 fok között lesz napközben. Napos gomoly felhős idő, kis széllel, számottevő csapadék nélkül, és nagyjából hasonló időre készülhetünk majd a holnapi nap folyamán is. A folytatás pedig itt a Besten Alexandra Burke és Bad Boys című dala, amelyben még Florida is hallható.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröppent ez az óra rögtön 7, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például a Planet Funk-kal. És egy kis balatoni nyárral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Kibővítenék az egészséges Zalaegerszeg programot. Börtönbüntetést kaphat a cipőboltokat fosztogató férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Kibővülhet az egészséges Zalaegerszeg program. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az elmúlt években ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi előadásokkal, mozgásprogramokkal és tanácsadásokkal várták a helyieket, a jövőben pedig azoknak is szeretnének segíteni, akik valamilyen tartós betegséggel élnek. Vagyis a daganatos betegséggel küzdőket, a Parkinson vagy Alzheimer korral élőket, a demenciával küzdőket és a fogyatékossággal élőket célozzák meg. Nekik szerveznének orvosi és ismeretterjesztő előadásokat, önsegítő közösségeket, gyógytornát, életmód tanácsadást, valamint családokat és gondozókat támogató programokat. Mindezt 2029 nyaráig szeretnék megvalósítani. Zalai cipőboltokból lopta a márkás sportcipőket egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint Keszthelyen és Szombathelyen három alkalommal összesen 8 pár cipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Ezután Nagykanizsán két alkalommal további 7 pár márkás sportcipőt lopott, több mint 170 ezer forintért. Az összes kár így meghaladta a 370 ezer forintot. A férfit elkapták a rendőrök, a szombathelyi járási ügyészség pedig lopás miatt emelt vádat ellene. Azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsák előt a közügyektől, és kapjon letöltendő börtönbüntetést. Sok napsütéssel, de kifejezetten hűvös idővel folytatódik az október térségünkben. A reggeli órákban már téli kabátra is szükség lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet néhol a fagypontot is megközelítheti. Délutára 15-17 fok köré melegedhet a levegő. A következő napokban is többnyire száraz időre van kilátás. A napsütést időnként felhősebb időszakok szakíthatják meg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, október 13. napján, nem péntek, kedd, Ede Kálmán napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155. Nem sokára az olasz Black Machine jön, az órát viszont Krisztina Aguilera kezdi. In No Other Man, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Friss infók az utakról!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelésre kell figyelni az Érdi csomópont és az M0-ás csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Jó utat, akinek van közlekedési infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék, jó most olyan helyen lenni, ahol még mindig kitart a nyár, és vannak helyek, ahol egész évben ez a helyzet, az egyik ilyen például Miami. Erről regél nekünk dalban Will Smith, nem sokára rögtön 7:30, jó reggelt, jó utat, jó munkát, mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. A kormány segít az azbesztmentesítésben. Novemberben lesz a lomtalanítás Genes Diáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Zalaegerszeg is pályázik a kormány azbesztmentesítési támogatására. Erről egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek. Az állam összesen 3 milliárd forintot szán arra, hogy a szennyezett utakon, járdákon és parkolókban elvégezzék a mentesítési munkálatokat. Zalaegerszegen a vizsgálatok alapján 34 azbeszttel szennyezett közterület van, ezeken nagyjából 480 millió forintba kerülne a mentesítés. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balagy Zoltán posztja szerint a pályázóknak 30%-os önrészt kell vállalniuk, ami 138 millió forintot jelent. Erre azonban idén nincs keret a költségvetésben, ezért az önkormányzat hitelből fizeti ki az önrészt. A kölcsön felvételéhez is kormányengedély szükséges, de a városvezető bízik abban, hogy megkapják az állami segítséget. Lomtalanítás lesz Genesdiáson, erre hívta fel a figyelmet a nagyközség a közösségi oldalán. November 23-án hétfőn viszik majd el a megunt vagy tönkrement holmikat a helyiektől. A Zalaispa ZRT tájékoztatása szerint régi bútorokat, berendezési tárgyakat, szőnyegeket, játékokat és konyhai eszközöket lehet majd kirakni az utcákra. Arra kell figyelni, hogy egy-egy tárgy nem lehet 50 kilónál nehezebb és 2 méternél hosszabb. Emellett nem lehet kitenni veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot és állattetemet sem. A poszt szerint reggel 6:30-ra kell kitenni a lomokat, úgy, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. További részleteket a nagyközség közösségi oldalán találnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án Kálmán Ede napja van nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok. 1925-ben ezen a napon született gyermekkorom híradóinak majdnem állandó szereplője, Margaret Thatcher, becenevén a Vaslédi, angol konzervatív politikus, 1979 és 90 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. ...1941-ben a mai napon született Paul Simon, Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, dalszerző, az egykori Simon & Garfunkel duó tagja. ...1971. október 13 megszületett Sacha Baron Cohen, angol komikus színész, olyan karakterek megformálója, mint a Borat, a Bruno vagy Ali G. A sor pedig a 80-as születésű Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, a 2000-es évek nagy R&B sztárja, Ashanti zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, hogy durva baleset az M0-áson az M1-es felől az M5-ös felhajtón. Le is zárták. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki. Robbie Williams biztosan énekel a következő órában. És jön a Bagosi Brothers Company is.
2: Tudom, én értem, külön utakon járok.
1: Hívható SMS Viber számunk, amelyet Peti is használt, 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra. Hamarosan friss hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újra aszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly Városépítő Program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről írt korábban a közösségi oldalán a Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent, és üres az állomás. Illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: A váratlan húzásairól híres Britney Spears most olyat húzott, aminek a rajongók is örülnek. Kiadott ugyanis egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés pedig az album 25. évfordulójához igazodik. Jó reggelt, 4 perccel 8 után ő indítja az órát a Gimme Morral, Max Sam Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, mi újság az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt sajnos az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ösre lehajtó ágon. A kihajtót le is zárták, ezért aki az M1-es felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell mennie, és a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva tud majd ráhajtani az M5-ösre. És hát a másik oldalon sem rózsás a helyzet, az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-ig lezárták a két sávra szűkült szakasz előtt, már 8 kilométeres a dugó. Jó utat, ha a közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Közben elindítottam Justin Timberlake slágerét, szól a Señorita a Besten. Come on.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt! Október 13. napja van, jó hír a babonásoknak, nem péntekre, kedre esett. Kálmánok, edék, szülinaposok, sok boldogságot. Jövő hétvégén óraátállítás, október 25-én vasárnap hajnalban 3-ról 2-re tekerjük vissza az órákat. Ami jó hír, aznap éjszaka egy órával többet alhatunk, reggel korábban világosodik, viszont délután és este egy órával hamarabb sötétedik, így míg ma este 6-kor lesz naplemente. Aznap az óraátállítás első napján 16:40-kor. Hát hazudnék én. Would I Lie to You a címe a Charles and Eddie duó hírek utáni dalának. Rögtön 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Kibővítenék az egészséges Zalaegerszeg programot. Börtönbüntetést kaphat a cipőboltokat fosztogató férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és őkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, de természet csodára képes, és retcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Kibővülhet az egészséges Zalaegerszeg program. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az elmúlt években ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi előadásokkal, mozgásprogramokkal és tanácsadásokkal várták a helyieket, a jövőben pedig azoknak is szeretnének segíteni, akik valamilyen tartós betegséggel élnek. Vagyis a daganatos betegséggel küzdőket, a Parkinson vagy Alzheimer korral élőket, a demenciával küzdőket és a fogyatékossággal élőket célozzák meg. Nekik szerveznének orvosi és ismeretterjesztő előadásokat, önsegítő közösségeket, gyógytornát, életmód tanácsadást, valamint családokat és gondozókat támogató programokat. Mindezt 2029 nyaráig szeretnék megvalósítani. Zalai cipőboltokból lopta a márkás sportcipőket egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint Keszthelyen és Szombathelyen három alkalommal összesen 8 pár cipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Ezután Nagykanizsán két alkalommal további 7 pár márkás sportcipőt lopott, több mint 170 ezer forintért. Az összes kár így meghaladta a 370 ezer forintot. A férfit elkapták a rendőrök, a szombathelyi járási ügyészség pedig lopás miatt emelt vádat ellene. Azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsák előt a közügyektől, és kapjon letöltendő börtönbüntetést. Sok napsütéssel, de kifejezetten hűvös idővel folytatódik az október térségünkben. A reggeli órákban már téli kabátra is szükség lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet néhol a fagypontot is megközelítheti. Délutára 15-17 fok köré melegedhet a levegő. A következő napokban is többnyire száraz időre van kilátás. A napsütést időnként felhősebb időszakok szakíthatják meg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town.

FM, a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek, 16-17-18 fokokkal vasárnap, akár a 20 fokot is megközelíthetjük majd. Napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Így megy tovább tehát ez a hét, és így megy tovább a ma reggel. Alice DJ, Better Off Alone, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha három úriember német lenne, és mondjuk úgy hívnák őket, hogy Ulrich, Federik és Otto, akkor UFO lenne a nevük, de mivel britek, és Luke, Matt és Chrisről van szó, ezért jön majd az LMC és a Take Me to the Clouds Above. És hozom az Irie Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha van közlekedési hír, várom. Rögtön 9 óra a hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. A kormány segít az azbesztmentesítésben. Novemberben lesz a lomtalanítás Genesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Zalaegerszeg is pályázik a kormány azbesztmentesítési támogatására. Erről egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek. Az állam összesen 3 milliárd forintot szán arra, hogy a szennyezett utakon, járdákon és parkolókban elvégezzék a mentesítési munkálatokat. Zalaegerszegen a vizsgálatok alapján 34 azbeszttel szennyezett közterület van, ezeken nagyjából 480 millió forintba kerülne a mentesítés. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balagy Zoltán posztja szerint a pályázóknak 30%-os önrészt kell vállalniuk, ami 138 millió forintot jelent. Erre azonban idén nincs keret a költségvetésben, ezért az önkormányzat hitelből fizeti ki az önrészt. A kölcsön felvételéhez is kormányengedély szükséges, de a városvezető bízik abban, hogy megkapják az állami segítséget. Lomtalanítás lesz Genesdiáson, erre hívta fel a figyelmet a nagyközség a közösségi oldalán. November 23-án hétfőn viszik majd el a megunt vagy tönkrement holmikat a helyiektől. A Zalaispa ZRT tájékoztatása szerint régi bútorokat, berendezési tárgyakat, szőnyegeket, játékokat és konyhai eszközöket lehet majd kirakni az utcákra. Arra kell figyelni, hogy egy-egy tárgy nem lehet 50 kilónál nehezebb és 2 méternél hosszabb. Emellett nem lehet kitenni veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot és állattetemet sem. A poszt szerint reggel 6:30-ra kell kitenni a lomokat, úgy, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. További részleteket a nagyközség közösségi oldalán találnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, azaz október 13-án kedden, Kálmánok, Edék, szülinaposok, sok boldogságot az ünnepelteknek. 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok, az Outkast és a The Way You Move Indeed. Készül Robbie Williams, jön a Koshin, a Chris Cross, a Jumpal és a Desperado is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt korábban az M0 M5 csomópontban az M3-as felé, méghozzá az M5-ösre Szeged irányába tartó lehajtó ágon, amit le is zártak. Tulajdonképpen aki ott szeretne rákanyarodni az M5-ösre, tovább kell, hogy menjen a Gyál, Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ösre Szeged irányába. A másik oldalon viszont brutál 15 kilométeres torlódás vár arra, aki nem keres kerülő utat. A 17-es és a 14-es kilométer között, tehát az M1-es felé a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. Jó utat! Ezeket most magunk mögött hagyva, irány a felhők felé az elemszível. Take me to the clouds, Baba Besten!

Ezt a fem a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek az időjárásban, legalább annyira nyugisak, mint az iménti Alliance-etnék sláger a Respect. Hideg reggelek, 17-18 fok körüli maximumok nappal, napos gomoly felhős idő, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ez pedig közben Pink dala, Family Portrait, itt a Besten.

Ezt FM a legjobb zenék. Uraim, azt hiszem, egyetérthetünk abban, az egyik kedvenc világnapunk van ma, a melltartómentes világnap. Na de viccet félretéve, azon kívül, hogy arra bíztatja a nőket, hogy egy napra szabaduljanak meg a borzasztó és kényelmetlen ruhadarabtól, amely néha megnehezíti az életüket, a hivatalosan No Bra Day nevű kezdeményezésnek nemes célja is van, méghozzá mellrák elleni küzdelemre is szeretné felhívni a figyelmet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Néótól a Besten.

0: sem felelni.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: 3 percünk maradt 10 óráig, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Utána újból... Na és az ezredforduló legjobb slágereitől, ezek közül hadd ajánljam Sheryl Crow dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 15 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd előtt a 4-ből 2 sávot lezártak, az M5-ös csomópont előtt van a sor vége. Aki tud, kerüljön. Friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újraaszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről írt korábban a közösségi oldalán a Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent, és üres az állomás. Illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Szép őszi időnk van legalábbis itt a fővárosban. Hol milyen? Akár ezt is meg lehet írni. 0620-55-55-155. Ugyanide várom a közlekedési infókat, ha pedig Kálmán Ede vagy szülinapos ismerős van, őt is lehet köszönteni. Mark Ronson és Amy Winehouse duója, Valerie kezd. Maxim Leventa vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Na, mostan ide a következő. Hosszú hétvége lesz. 3 nap, amikor mindenki szabad, közben pedig még ráadásul óraátállítás is lesz. Everybody's free. Rozalla Schlager folytatja a kedd délelőttet. Everybody.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nap mumusa még mindig az M0-ás déli szektora, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös között. Az M1-es felé ez a szakasz konkrétan tele van, tehát 15 kilométeres a torlódás, ugyanis a Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A másik oldalon, az M3-as felé, az M5-ös csomópontban a Szeged felé lehajtó ágon baleset történt, a lehajtót lezárták, így tovább kell menni egyel, a Gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva érhető el, az M5-ös Szeged felé, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

Yo, hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy órán keresztül én szállítom az ezredforduló legjobb dalait, déltől Majoros Rita. Remélem, hogy addig is és azután is marad mindenki. Maradunk végig, a dal címa, amely biztosan szól majd 11 után, és jön a hamarosan hazánkban koncertező James Blunt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikával, latinnal, héberrel folytatódik az őszi érettségi. Drónok süllyesztettek el egy hajót a bolgár partoknál. Hűvös reggelek, derült nappalok jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Arról várható eső a következő napokban híreink végén hallhatnak. A matematikai írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Délután latin és héber nyelvből írásbeliznek a diákok. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Az első jelzés éjjel 2:30-kor érkezett egy bajba jutott hajóról, a máltai zászló alatt közlekedő Ukrajnához tartozó járművet három drón találta el. A 15 fős teljes legénységet itt sikerült kimenteni, közölte Rumen Radev, bolgár kormányfő. Ezután egy másik hajót is találat ért, ez elsüllyedt, egy tengerészt sikerült kimenteni, a többiek sorsáról nem érkezett hír. A miniszterelnök jelezte, nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki a felelős, de segítséget kért a NATO-tól és az Európai Uniótól. Légfegyverből átalakított lőfegyverekre bukkantak Tolnában. A rendőrség a napokban összesen 15 ilyen fegyvert foglalt le 6 embernél. A két paksi, két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki férfit őrizetbe vették. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
4: slágerei. A délelőtt utolsó órájában talál kedvére valót mindenki, így az édes szájúak is, jön majd a Chocolate Puma, és azok is, akik a fanyarabb, sósabb ízvilágot kedvelik. Salt and Pepper, az órát Timbaland és Kerry Hilson indítja. The Way I Are, 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max M. Levente vagyok.
3: Best FM.

FM a legjobb zenék. A Salt and Pepper és az Envoke 93-as közösével a What a Man-nel megy tovább a kedd délelőtt, mely mindkét banda egy-egy albumán helyet kapott, a Billboardon a harmadik helyig jutott. A dal klipjében pedig cameo szerepben feltűnik Tupac Shakur is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt marad velünk ez a Gigadugó egészen október 20-áig. Az M0-ásról van szó, ahol az M1-es felé vezető oldalon a Szigethalom Tököl és az Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt tehát október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Bár egy kicsit hosszabb, de az M5-ösnél a városon át még kerülhet, aki szeretne. Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

ezt a fel a legjobb zenék. Akárcsak Marty McFly és Doki, mi is utaztunk az időben, méghozzá a svéd Robert segítségével 1990-be. Ez volt a Got to Get, és ugyanabban az évben jelent meg egyébként, ha már szóba kerültek ők, a Visszajövőben második része, amelyben Doki másodpercen pontosan megjósolja, hogy mindjárt eláll az eső. Na most, hát eső odakin nem, de itt az éterben bőrigázhatunk az esőben. Szerencsére viszont itt van Rihanna, akinek az esernyője alá beállhatunk. Jön az Umbrella Veste.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az éterben a French Affair-rel, a stúdióban pedig Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jók a NAV tapasztalatai a kötelező nyugdíjadatszolgáltatás kapcsán. Több vonalon is korlátozták a vonatközlekedést. Szép őszi időnk lehet ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra visszaküldte a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító javaslatot, valamint döntött a gyermekvédelmi törvénycsomagról is. Utóbbi erősíti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugdíjadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. Az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a NAV-hoz, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Civilek haltak meg éjjel Harkivban az orosz légitámadásban. Egy négyszintes lakóházba csapódott rakéta, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki, és legalább 10 sérült is van. A mentés folytatódik. A kelet-ukrajnai Dnyipróban is megrongálódott reggel több lakóépület, az ország nyugati részén pedig egy kórház 4 betege sérült meg egy csapásban. Eltörött egy vonat áramszedője Kőbányán, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás keddet mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jó étvágyat is kívánok az ebédelőknek, és ne felejtsék, ma sem a desszertet, vagy akár desszertként hallgassák meg a Honey Beast-et, jön a kavarok, itt lesz majd Estelle is, Kanye West-tel is az American Boy, most pedig a French Effort indítja az órát és a délutánt, szexi!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát. Én itt leszek 6-ig, úgyhogy hozom a legjobbakat. Hogy vannak? Jól telik a nap? És a hét? Kedre általában már azért úgy megszokott jönni a munkakedvünk, legalábbis hallgató információk alapján. Hétfőn azért még egy kicsit a hétvégében vagyunk, kedden már felvesszük a fonalat, úgyhogy remélem, ilyen lesz a délután. Én nagyon jól indítottam a napomat, mert hogy az az idei tervem, és ugye már évelején kezdtem, hogy telepakolom virágokkal és növényekkel a lakást, és hát nagyon-nagyon jól alakul, mert ma délelőtt egy barátnőm járt nálam, és nagyon sok új virágot hozott, és új növényt, és nagyon-nagyon cuki volt, és nagyon szép kaspók, meg minden, hát fel tudja dobni az ilyesmi szerintem nekünk nőknek a kedvünket, meg úgy egyébként is azoknak, akik szeretik a növényeket, úgyhogy puszi Móni, nagyon köszönöm a virágokat, és természetesen a jó kedvemet meghoztam ide a délutára is, úgyhogy isteni zenékkel érkezem, mint az OMC és a How Bizarre, vagy Britney Spears és a Toxic, de most egy kicsit lazulunk még a Red Hot Chili Peppers-el. Hamarosan közlekedési információkat is hozok, meg mindenféle érdekességet, de előtte Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bármerre is járnak az országban, és hozom a legfrissebb információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel, vagy írjanak. 0620 55 55 155 a számunk. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 17-es Sziget Halom Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és egészen október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelent a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál Pest-Szent Imre csomóponttól arra szolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155 még egyszer az SMS és a Viber számunk, de hívni is itt lehet. Köszönöm az infókat előre is. Nagyon jó utat és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tovább folytatódik ez az igazán hangulatos kedd délután, és Lacitól kaptam egy olyan üzenetet, hogy hát bizony ő is azon tábort erősíti, akiknek kedre jön meg a kedvük a munkához, mert hogy hétfőn még úgy lazolgatás, meg picit még hétfői hangulat, de kedden azért már mindenki összeszedi magát, úgyhogy ő az irodában dolgozó haverjainak, barátainak szeretne egy igazán munkába pörgető dalt kérni. Hát hozom nektek majd Bob Marley dalát a következő órában, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a hírek, aztán itt lesz a Sun is Shining, és zenél majd a Vénusz is, jön a világ közepén. Jó munkát!
2: Egy Isten növel, soha nem érett gond, hey, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását. Két lövöldözés is volt éjjel Brüsszelben. Nagy rész derült idő várható a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot rosszabbodás. Sok változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk, a járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten. A Magyar Vasút Történeti Parkban mintegy 500 jármű látható majd a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagy részt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, lassan 5 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát tartsanak velem ebben az órában is, mert ahogy ígértem, már az előző órában is csak a legjobbakat hozom. A 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceit, mint DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake the Room. De jó, majd Karamell is, most pedig az NSYNC-kel indulunk. It's gonna be me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince Boom Shake the Room dala után. Két fantasztikus hangú énekes jön, de előtte a nap kérdése. Kinek mi a leghaszontalanabb tehetsége? Ma délután erre vagyok kíváncsi, gondolok itt ilyesmire, hogy van, aki már a film második percében tudja, hogy ki lesz a gyilkos. Ez nem biztos, hogy a leghasznosabb tehetség, bár lehet, hogy mondjuk nyomozónak elmehetne, vagy mondjuk a túlagyalás, túlgondolás sem feltétlenül a leghasznosabb tehetség, már ha egyáltalán tehetségről beszélünk. Szóval ilyesmi vicces, de annál esetleg picit haszontalanabb tehetségekre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, ott is várom a válaszokat. Na, cserébe pedig akkor két isteni hangú énekest ígértem, úgyhogy érkezik Craig David és Sting, akik között sok-sok generáció különbség van, mert hogy több mint 30 év a kettőjük közötti korkülönbség, mégis szerintem fantasztikusan illenek egymáshoz ebben a Rise and Fall dalban. Sting az igazi nagyöreg, persze idézőjelesen, picit ércesebb hangjával, és jön Craig David a maga látságával és ilyen R&B és hip-hopos stílusával. Én imádom ezt a dalt, Rise and Fall, itt a Best FM-en.

Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Peti írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Petőfi híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell egy, hát egy kicsit nagyobb dugóra számítani, ő így fogalmazott. Baleset történt az M0 M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtóágon. A kihajtóágat le is zárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még arra szalásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155 továbbra is ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon köszönöm, ha küldenek útinfót, vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Érkezett egy fővárosi információ Tamástól, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve Salgó-Tarján belterületén a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlátnak ütközött félpályás lezárás mellett lehet haladni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat, a BASZ!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Basti Pompei dalát és az Olivier from Earth dalát, Royal, ez volt az utolsó dal, és én imádok énekelgetni itt a stúdióban, bevallom őszintén, de mindig ellenőriznem kell, hogy a piros gomb be van-e nyomva, és hallja ez bárki rajtam kívül, de hál' Istennek azért viszonylag hangszigetelve vagyok, szóval a kollégáimat nem bántom a hangommal, és ezek szerint a hallgatókat sem, mert hogy hát az ének hangom mondjuk úgy, hogy hagy némi kívánivalót maga után. Viszont a legjobb zenék, amiket a következő órában hozok, azok egyáltalán nem, mert hogy itt lesz például a Bahamen és a Who Let the Dogs Out. Mindjárt 2 óra, a hírek után pedig Szupersztereó is jön, és a Bent a neved.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másodszor is lebukott egy hamisított ruhákat áruló török férfi. Rekordtávot tett meg egy marsjáró. Napos felhős szép őszi időnk lehet holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Fújóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamisjelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. Emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Rekord távolságot tett meg egy marsjáró. Az eszköz 5 éve érkezett az égitestre, hogy az életnyomait keresse. Azóta a tervezett 20 kilométer helyett már több mint 45 kilométernyit bolyongott itt. Ezzel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely planéta felszínén haladt. Az autónagyságú hatkerekű marsjáró a szakértők szerint műszakilag kitűnő állapotban van, és akár a 2030-as években is folytathatja küldetését. A német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból válogat a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlét csütörtökön az Űr a szívemben című film nyitja Budapesten. Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesznek vetítések. A svájci, osztrák és német filmeket eredeti nyelven magyar felirattal láthatja majd a közönség. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerekben soha nem elég. Én Majoros Réta vagyok, és hozom az én kedvenc felejthetetlen slágereimet is, így 2 óra után 5 perccel. Ilyen például a TLC és a No Scrubs, vagy éppen a Bahaman és a Who Let the Dogs Out. Itt lesz majd Ultranet és a Freeval, most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Ébreszt FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi a leghaszontalanabb tehetségünk. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek, mert hogy úgy tűnik, megihlettem a hallgatóságot. Azt írja Zsófi. Fejben tökéletesen megtervezem a napomat, aztán délután 4-kor még mindig pizsamában vagyok, ez mondjuk az elmúlt vasárnapom. Ebben nagyon tehetséges vagyok. Laci azt írja, meg tudom mondani, hogy mikor fog megégni a pirítós, de megakadályozni nem tudom, és nem is szoktam. Imádom ezeket a tehetségeket. Azt írja Gábor, bármilyen helyzetben képes vagyok úgy beutni a kislábujjam, hogy az egész család azt higgye, éppen szülök. Köszönöm az üzeneteket. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Illetve Péternek van szerintem egy egészen hasznos, haszontalan tehetsége. Méghozzá ő világbajnok abban, hogy a takaró alól csak az egyik lába lógjon ki, és az ne fázzon, de ne is legyen nagyon melege a másik lába miatt. Szerintem ez tényleg egy hasznos dolog. Én legalábbis ezt gondolom. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló tevékenységek, tehetségek, és ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Ultra Naté dalát pedig már pörgetem is, itt a Free a Best FM-en.

0: Best FM-ben legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, megjöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy Budapesten baleset történt a Krisztina körúton, a Hajnoszcsi József utca előtt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve a Könyves Kálmán körút Üllői út kereszteződésében is a Népligetnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Illetve az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópont között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávos a szűkült szakasz előtt, hát elég nagy a torlódás, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól arra szólásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy autó és egy motoros ütközött össze a 10-es főutat Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Kibővítenék az egészséges Zalaegerszeg programot. Börtönbüntetést kaphat a cipőboltokat fosztogató férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Iszonyatos aszály és őkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Kibővülhet az egészséges Zalaegerszeg program. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az elmúlt években ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi előadásokkal, mozgásprogramokkal és tanácsadásokkal várták a helyieket, a jövőben pedig azoknak is szeretnének segíteni, akik valamilyen tartós betegséggel élnek. Vagyis a daganatos betegséggel küzdőket, a Parkinson vagy Alzheimer korral élőket, a demenciával küzdőket és a fogyatékossággal élőket célozzák meg. Nekik szerveznének orvosi és ismeretterjesztő előadásokat, önsegítő közösségeket, gyógytornát, életmód tanácsadást, valamint családokat és gondozókat támogató programokat. Mindezt 2029 nyaráig szeretnék megvalósítani. Zalai cipőboltokból lopta a márkás sportcipőket egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint Keszthelyen és Szombathelyen három alkalommal összesen 8 pár cipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Ezután Nagykanizsán két alkalommal további 7 pár márkás sportcipőt lopott, több mint 170 ezer forintért. Az összes kár így meghaladta a 370 ezer forintot. A férfit elkapták a rendőrök, a szombathelyi járási ügyészség pedig lopás miatt emelt vádat ellene. Azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsák előt a közügyektől, és kapjon letöltendő börtönbüntetést. Sok napsütéssel, de kifejezetten hűvös idővel folytatódik az október térségünkben. A reggeli órákban már téli kabátra is szükség lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet néhol a fagypontot is megközelítheti. Délutára 15-17 fok köré melegedhet a levegő. A következő napokban is többnyire száraz időre van kilátás. A napsütést időnként felhősebb időszakok szakíthatják meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best, délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénivel Dia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
4: 88.9 Best FM.

FM a legjobb zenék. Aki éjszakai bagoly típus, mint mondjuk én, annak valószínűleg nehezen megy a koránkelés. Néhány átgondolt szakértők által javasolt módszerrel azonban állíthatunk kicsit a biológiai óránkon, a cirkadián ritmusunkon, így kevésbé lesznek fájdalmasak a reggelek. A legtöbben ugye úgy gondolják, hogy kétféle kronotípus létezik, az éjszakai bagyok, akik ugye az esti órákban érzik magukat produktívnak, valamint a reggeli pacsirták, akik az ébresztőt nem állítják 8-szor szundi üzemmódba, képesek kipattanni az ágyból, gyorsan futócipőt húzni, de legalábbis neki látni a reggeli készítésének. Valójában ez a két típus nem különül el egymástól ennyire élesen, inkább egy spektrumon helyezkednek el, ahol akadnak átmeneti típusok is. A belső óránk nem pontosan 24 órás ciklus szerint működik, mondják a szakértők. A legtöbb embernél ez az időtartam valamivel hosszabb 24 óránál, ezért napi szintű igazításra van szükség ahhoz, hogy a szervezet tartani tudja a 24 órás ritmust. Ez a rugalmasság lehetőséget ad arra, hogy kicsit állítsunk a cirkadián ritmuson, amire pedig a leginkább oda kell figyelnünk az esti, illetve a reggeli órákban, az a fény. Azt ugye tudjuk, hogy az esti fényhatás későbbre tolja a biológiai óra működését. Azok az emberek, akik késő este kék fényt kibocsátó képernyők előtt ülnek, vagy felkapcsolt lámpák mellett tartózkodnak, nem csak ébren tartják magukat, hanem ténylegesen késleltetik biológiai órájukat, így nehezebben tudnak elaludni. A szakértők szerint fontos egyrészt, hogy reggel 7 körül fény érje az arcot, ugyanakkor lényeges, hogy este 11-kor viszont már lehetőleg sötétben, nyugalomban legyünk a hálószobában, ahová nem viszünk be telefon, vagy ha mégis éjszakai üzemmódra állítjuk, illetve kikapcsoljuk rajta a netet. Reggel ébredés után pedig felejtsük el a szundi gombot, mielőbb keljünk ki az ágyból, húzzuk fel a redőnyöket, hagyjuk, hogy fény ébreszten bennünket. A fény tehát a leghatékonyabb eszköz, hogyha szeretnénk állítani a cirkadián ritmusunkon, a hatás eléréséhez azonban szükség lesz egy-két hétre, és amellett, hogy figyelünk, mikor ér és mikor nem ér fény, lényeges az is, hogy a matracunk kényelmes legyen számunkra, a hálószoba sötét legyen, hőmérséklete pedig maximum 20 fok, de még jobb, ha csak 18 fok. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben érdemes lassítani és figyelmesen sávot váltani. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Az Újhegyi Völgyhídon egyébként a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot lezárták, az M43-as autópályán pedig mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt, a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 8-es kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópontban a fel- és lehajtó ágat lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik az autósoknak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. A kormány segít az azbesztmentesítésben. Novemberben lesz a lomtalanítás Genesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Zalaegerszeg is pályázik a kormány azbesztmentesítési támogatására. Erről egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek. Az állam összesen 3 milliárd forintot szán arra, hogy a szennyezett utakon, járdákon és parkolókban elvégezzék a mentesítési munkálatokat. Zalaegerszegen a vizsgálatok alapján 34 azbeszttel szennyezett közterület van, ezeken nagyjából 480 millió forintba kerülne a mentesítés. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a pályázóknak 30%-os önrészt kell vállalniuk, ami 138 millió forintot jelent. Erre azonban idén nincs keret a költségvetésben, ezért az önkormányzat hitelből fizeti ki az önrészt. A kölcsön felvételéhez is kormányengedély szükséges, de a városvezető bízik abban, hogy megkapják az állami segítséget. Lomtalanítás lesz Genesdiáson, erre hívta fel a figyelmet a nagyközség a közösségi oldalán. November 23-án hétfőn viszik majd el a megunt vagy tönkrement holmikat a helyiektől. A Zalaispa ZRT tájékoztatása szerint régi bútorokat, berendezési tárgyakat, szőnyegeket, játékokat és konyhai eszközöket lehet majd kirakni az utcákra. Arra kell figyelni, hogy egy-egy tárgy nem lehet 50 kilónál nehezebb és 2 méternél hosszabb. Emellett nem lehet kitenni veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot és állattetemet sem. A poszt szerint reggel 6:30-ra kell kitenni a lomokat, úgy, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. További részleteket a nagyközség közösségi oldalán találnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Bérémet Dia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljünk hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
4: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenékkal. Reggeli zuhany frissít, élénkít, segít felébredni, és sokak számára elengedhetetlen része a napindításnak. Ősszel azonban a bőr szempontjából az esti zuhanyzás előnyösebb. A nap folyamán ugye a bőrünk rengeteg szennyeződéssel, porral, allergénnel és környezeti irritáló anyaggal találkozik, amelyek a felszínen megtapadnak. Ha ezekkel együtt fekszünk le, a bőr regenerációja nehezebbé válik, a pórusok könnyebben eltömődnek, és a bőr vízvesztése is fokozódik a szakértők szerint. Az esti zuhanyzás tehát bőrregeneráció szempontból előnyösebb. Segít megtisztítani a felszínt, előkészíti a bőrt az éjszakai hidratálásra, és támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A forró víz csábítása ugye ilyenkor különösen erős, hiszen a hideg reggelek és esték szinte ösztönösen arra késztetnek, hogy a lehető legmelegebb víz alá álljunk. Na most a bőr azonban nem kedveli ezt a hirtelen hőterhelést. A túl meleg víz kitágítja az ereket, fokozza a bőr kipirosodását, és olyan stressz reakciót vált ki a szakértők szerint, amely hosszú távon rontja a bőr állapotát. A langyos víz ezzel szemben kíméletes, nem bontja meg a bőrvédő rétegét, és lehetővé teszi, hogy a zuhanyzás valóban frissítő, regeneráló élmény legyen. A vízhőmérséklet mellett az időtartam is fontos, a rövidebb 8-10 perces zuhanyzás sokkal kedvezőbb a bőr számára, mint a hosszú forró gőzben töltött percek. Tehát a túl forró víz ugyanis gyorsan leoldja a bőr természetes olajait, amelyek ilyenkor amúgy is csökkent mennyiségben állnak a rendelkezésre. Ez a folyamat a bőr kiszáradásához, irritációhoz, sőt akár mikrogyulladásokhoz is vezethet a szakértők szerint, amelyek tovább gyengítik a védekező képességet. Bár én most egy kicsit ellentmondok a szakértőknek, szerintem nincs is jobb nagy hidegben egy jó forró zuhanynál, de hát kinek mi esik jól. Egy azonban biztos, továbbra is a legjobb zenéket hallgatjuk itt a Best FM-en, a 90-es, meg a 2000-es évek kedvenceit.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Nagyon kell figyelni. A forgalom sávelhúzással a külső és a lálósávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon október elejéig lezárták. Terelőútként Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom között a 76-os főutat jelölték ki. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, így az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M85-ös autóúton pedig Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer közötti alagút láncban mindkét irányban karbantartási munkákat végeznek, ezért le is zárják a forgalom elől, úgyhogy ott is figyelni kell. Aki pedig az 1-es főúton halad Török Bálintnál, a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra számítson. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Szőny átkelési szakaszán a 82-es kilométernél pedig egy műszaki hibás jármű veszteg el a félútpályát elfoglalva. Óvatosan, arrafelé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botvai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újra aszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly Városépítő Program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről írt korábban a közösségi oldalán a Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent, és üres az állomás. Illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként mindössze 2-5 fokig hűlhet a levegő. Napközben sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet kezdetben 15-16 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű. A következő napokban időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál B. Németh Dia, friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Bár elsőre talán egy kicsit furcsának tűnhet, valójában egyáltalán nem új keletű hóbort, hogy az ember lánya betegye a farmerjét a fagyasztóba, sőt, a módszernek egyre több rajongója van, akik határozottan esküsznek arra, hogy ennél jobb trükköt sosem tanultak még az életben. A trükk mögött álló magyarázat valójában egyszerűbb, így jelentősen meghosszabbítható a kedvenc ruhadarabunk élettartama. A legtöbbünk néhány viselés után egyszerűen a szennyesbe dobja ugye a használt ruhadarabot, pedig a mosógép az egyik legnagyobb ellensége. A sok mosástól nagyon hamar elkezd fakulni a szín, különösen a sötétkék és nyers anyagok veszítenek a rugalmasságukból, emellett pedig könnyen eltűnhetnek a farmer egyedi mintázatai is. Ezeket a kellemetlenségeket azonban nagyon könnyen el lehet kerülni azzal az egyszerű trükkel, ha az ember lánya beteszi a farmert a fagyasztóba. Hogy pontosan miért működik ez a trükk, és hogyan kell kivitelezni? Már mondom is, a folyamat rendkívül egyszerűen kivitelezhető. Hajtogassuk össze a nadrágot, tegyük egy műanyagzacskóba, és tegyük be a fagyasztóba egy pár órára. Az extrém hidegnek van egy olyan remek tulajdonsága, hogy elpusztítja a kellemetlen szagokért felelős baktériumokat, így a nadrág sokkal frissebb hatást kelt, anélkül, hogy ki kellene mosni, ami roncsolná az anyagot. A szakértők egyetértenek abban, hogy a fagyasztás remek lehetőség lehet akkor, ha nem akarjuk mindig frissen mosni a farmereket. Ez egy jó áthidaló megoldás, de természetesen nem reménykedjünk abban, hogy ugyanolyan hatása lesz, mint hogyha kimostuk volna a ruhát. A szagokat ugyan képes csökkenteni, de a foltokat és az egyéb szennyeződéseket azért nem tünteti el. És érdemes észben tartani, hogy a farmereknek sokkal kevesebb mosásra van szükségük, mint a többi ruhadarabnak. Ahelyett, hogy azonnal mosógépbe dobnánk a ruháinkat, először teregessük ki a szabad levegőre, hogy szellőzzön, ha foltos lesz, azonnal töröljük le vizes rongyal vagy célzott tisztítószerrel, ha pedig csak a friss érzés hiányzik, akkor vessük be a fagyasztós trükköt. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A kettes főúton például Récsáktól egészen Hont térségéig az 56-os és a 78-as kilométer között a meglévő kábelhálózat korszerűsítésén dolgoznak. A munkavégzés helyszínén útszükület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. Aztán a 6-os főúton Darány térségében a 254-es kilométernél aszfaltoznak.

0: mindkét irányban útszükület mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Kerecsend térségében a 3-as és a 4-es kilométer között burkolatjavítás miatt félpályás lezárásra, illetve jelzőrös irányításra kell számítani. Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4-sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. Vigyázva, óvatosan közlekedjünk arra felé is. 06-20-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Beszte felmelegebb zenék, ennyi fért a mai délutánban, 6 óra van mindjárt, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Aztán kezdődik is a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy senki sehová, én pedig Bénémeddia voltam már. Köszi a figyelmet, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik az őszi érettségi időszak, a szaltsárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgaidőszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz tantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébih. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ma október 13-án van a szkepticizmus világnapja. Hát hiszem is, meg nem is. De az biztos, hogy ma kedv van. És a kedv, akkor funky a Night Shift elején 120 percen keresztül. 6-7-ig velem Whiteboy-jal. Hétől keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Az új Jamiroquai albumról még mindig csak annyit lehet tudni, hogy lesz. Meg hogy rajta lesznek azok a kis lemezek is, amelyet a legutóbbi Hills of Steel turnén már játszottak. Addig is jön egy klasszikus, a Deeper Underground.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Lélekben én még mindig egy picikét a múlt heti nyaralásomban vagyok, ezt bocsássátok meg nekem, de ígérem, most már tényleg jönnek az újabb feltöltések a Mixcloud oldalamra. Azért addig sem fogtok unatkozni, hogyha végig hallgatjátok az összes mixet, mert ez egy 160, most már ott van. Tracklistával együtt természetesen mixcloud.com/DJ Whiteboy. Az a legegyszerűbb, hogy feliratkoztok, és akkor egyből jön az értesítés, hogyha jönnek az újabb feltöltések.

0: legjobb zenék mixben.
1: A legjobb funky zenék mixben. Még egy órán keresztül gyors helycsere. Hangya veszi át az irányítást, úgyhogy egy picike, tényleg egy nagyon-nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Funkizunk még egy órán keresztül 7 és 8 óra között, és senki

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtaadat szolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadat szolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az ötödik demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már harmadik hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky

0: Bust a move.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok, mixben.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya. This is funky, that's all, y'all. What's going on?

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyjegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jön valaki, aki 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy kedves, aranyos, előzékeny, udvarias jó fiú, aztán csak fölpapozott valakit élő egyenes adásban az Oscar-díját adón, ő lesz majd Will Smith. Meg jön valaki, aki pont az ellenkezőjét próbálta mindenkivel elhitetni, hogy kőkemény gangster, aztán egy újságíró kiderítette, hogy semmi nem igaz az egészből. Jön Akon!
0: Ez a Night Shift a Best

a szívem. Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal eredetije, 1998-ban 2 Grammy-díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Legenda vagyok című film mozis befejezésével ellentétben a DVD-n volt egy alternatív verzió, a Will Smith karaktere életben marad és nem áldozza fel magát. Na hát ezen sztori mentén fog majd folytatódni a Legenda vagyok második része, amelyet most már a stúdió is hivatalosan megerősített, olyannyira, hogy 27 márciusára időzítették a premiért, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már folynak is a forgatások. Will Smith mellett még Michael B. Jordan is feltűnik a film.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Ha egy csapat svéd zenész úgy csinál, mintha western hősök lennének és country zenészek, akkor szerintem abban sincs semmi kivetni való, hogyha egy csapat török zenész pedig úgy csinál, mintha ők lennének Madonna. A Rednecks jön majd a Wish You Were Here hamarosan, de majd csak a Madhouse után, mert ugye Like a Prayer-rel indul ez az óra.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kasszasiker volt a mozikban Michael Jackson, illetve ez a filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28

Best FM a legjobb zenék nem csak holnap, de úgy durván másfél-két héten keresztül. Nagyjából ilyen időjárásra számíthatunk, mint ami ma is volt. 15 és 18 fok körül alakul majd mindig a nappali maximum, kevéske felhővel és egy picike széllel. Holnap 16 fokra számíthatunk országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék, with Garrett going on. Hát a Backstreet Boys is nyomja tovább. Túl vannak a kéthetes, 10 koncertes düsseldorfi maratonon. Picikét visszamennek Vegasba, egy-két buli a Sphere-ben, és aztán menek Torontóba, ott 3 hét alatt fognak 11 bulit adni. Ugyanúgy a Homecoming turné keretein belül. Jön a Backstreet Boys!

Best FM a legjobb zenék. 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyűlne azokból a dalokból, amelyeket anno a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma. Ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre. Már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat. Holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A vegyes párosok órája lesz ez a következő 60 perc 10 és 11 óra között itt a Besten, hiszen jön majd Eros Ramazzotti Anastasiával, itt lesz az Art for Dodger, Romina Johnsonnal, Cuny Williams, Moni Love-val, Geszti Péter, Péter Fiborival, Busta Rhymes, Mariah Carey-vel, a sor legelején pedig Spiller, Sophie Ellis-Bextorral és a Groove Jettel.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Come on. Best FM a legjobb a 38 évvel ezelőtti 88-as Fate turné párizsi állomásain rögzített koncertfilm kerül majd bemutatásra idén, december 11-én. Úgyhogy az idei karácsony George Michael esetében szerencsére nem csak a Last Christmas-ről fog majd szólni. Jön most az Outside, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a gyors éttermekben szokott érkezni a görög hetek. Na, most úgy érkeznek a finn percek. Itt a Best and the Bonfunk MC's Freestylers. Aztán rögtön utána a The Rasmus és az In the Shadows.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Hogyha van legszerencsésebb vesztes kategória, hát minden bizonnyal Jennifer Hudson lenne ennek az egyik ékes példája. Hatodikként esett ki az American Idolból anno, aztán utána nyert egy Emmy-t, egy Grammy-t, egy Oscar-t, meg egy Tony-t. Ő nyitja a mai utolsó 60 percet a Spotlight-tal itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék idén decemberben 9. alkalommal érkezik Budapestre Bryan Adams, és az előző 8 alkalomból alig volt olyan, amikor ne énekelte volna ezt a dalt. Nagyon meg lennék lepve, hogyha az idei decemberi koncertről is kimaradna. Ez a most már klasszikussá vált Bryan Adams dal. Most nem eredetiben, hanem sikére remixében érkezik a Cloud No. 9 itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Hot Stepper jön, én meg megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixével fogjuk indítani a szerda estét, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szerdai rezidensünk DJ FMD fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszók mögött. Szóval érkezik Ányika Mózi, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.